Tudtad, tudtos más felhívást. A Krisztapkászát, hogy így süsirel.